0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tiszapárt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálatáig. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta el rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel, a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A Heves megyei rendőrfőkapitány lett az országos vezető. Díjazták a Lenkei iskolát, sokat süt a nap. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjét nevezte ki Magyarország új országos rendőrfőkapitányává a köztársasági elnök. Az egerhírek.hu azt írja, Mecser Tamás június 1-től tölti be a tisztséget. A rendőri vezető 2022. szeptembere óta irányította a vármegyei rendőrfőkapitányságot. Ezt megelőzően több vezető beosztásban is dolgozott, Borsod-Apaújszemplén vármegyében. Mecser Tamás 1988-ban kezdte szolgálatát a rendőrségnél, pályafutása során elsősorban a bűnügyi területen szerzett tapasztalatot. Az országos rendőrfőkapitányi poszton Balogh Jánost váltotta, aki 8 éven át vezette az országos rendőrfőkapitányságot. Rangos elismeréssel zárja a tanévet az Egri Lenkei János Általános Iskola, írja a heo.hu. Az intézmény elnyerte a Simonyi Serleget, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen végzett tehetséggondozó munkájáért. Az iskola tanulói az idei tanévben több országos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek, köztük a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Lociános szövegértési és helyesírási versenyen, a Kazinci Szép Magyar Beszédversenyen, a nyelvészversenyen és a tudásbajnokságon. Az intézmény szerint a díj és a versenyeredmények a diákok teljesítményét, valamint a tehetséggondozó munka eredményességét is bizonyítják. Több betegséget is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók a Lyme-kór, mondta rádiónknak Sticker János, az NNGK biológusa.
3: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípést követően a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozna az új KRESZ tervezete, ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitás és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: A város vezetőivel és intézményvezetőkkel találkozhatnak az Egri fiatalok csütörtökön a Városi Ifjúsági Fórumon. Eger közösségi oldalán tudották, hogy az Uránia IFI pont és közösségi térben rendezett eseményre minden egri lakóhelyű vagy Egerben tanuló fiatalt várnak. A résztvevők elmondhatják véleményüket, felvethetik javaslataikat és közvetlenül kérdezhetnek a döntéshozóktól is. A fórumon egyebek mellett a mentális egészség, a közbiztonság, a közlekedés, a szórakozási lehetőségek, a diákmunka és a Fiatalok utcája program kerül napirendre. A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves vármegyei polgárőrszövetség a Verpeléti közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334 ezer szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. A közgyűlésen tisztújítást is tartottak, amelyen újra választották Völgyi Ferencet a szövetség elnökének. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
5: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Munkai bölcsöde kialakítása kezdődött meg a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Honlapjukon számoltak be róla, hogy a fejlesztésre az intézmény több mint 66 millió forint támogatást nyert. A nővérszálló földszintjén egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes bölcsöde jön létre, ahol csoportszobákat, öltözőket és kiszolgáló helységeket alakítanak ki, a közelben pedig játszóudvar is épül. A beruházás célja, hogy segítse a kisgyermekes egészségügyi dolgozókat a munkába való visszatérésben és a családi élet összehangolásában. A kivitelezéssel párhuzamosan megkezdődött a bölcsődevezető és a gondozók kiválasztása is. A projekt 4 új munkahelyet teremt az intézményben. Több mint 3 millió forint értékű építőanyagot vitt el fizetés nélkül egy férfi egy hatvani áruházból. A heol.hu azt írja, a férfi márciusban összesen 14 alkalommal jelent meg az üzletben, és azt állította az eladóknak, hogy más megbízásából jár el. A dolgozók ennek alapján csempéket, burkolóanyagokat, szanitereket, gipszkartont és festékeket készítettek össze számára, amelyeket szállító levéllel vitt el, de nem fizetett értük. A megszerzett árut később értékesítette. A kárból közel 1 millió forint megtérült. A csalás miatt a bíróság letöltendő szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte, a férfi fellebbezett. Lezárja a piac felé vezető gyalogos átjárót egy egdi társasház lakó közössége a belvárosban. A katonatéri szakaszon évek óta rendszeres volt a szemetelés és a rongálás, ami komoly terhet rótt az ott élőkre. A város vezetése közleményében az errejárók megértését kéri, mivel mostantól kicsit többet kell sétálniuk. Remekeltek a Hevesvár megyei általános iskolás tanulók a fővárosban megrendezett Ki a mester két keréken elnevezésű közlekedés ismereti versenyországos döntőjében. A rangos megmérettetésen az ország legjobb diákjai vettek részt, akiknek kressz elméleti kérdésekben és kerékpáros gyakorlati feladatokban egyaránt bizonyítaniuk kellett a felkészültségüket. A vármegyét képviselő fiatalokból álló csapat tagjai Balázs Emma és Vasas Nimród végül az előkelő hatodik helyet szerezték meg a rendkívül szoros csapatversenyben. Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli szél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 0620-55-55-155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perc elmúlt 6. Jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Indítom a gramofonzi dalát.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Június 9-e van, KEDD, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt, ez pedig már közben a Depeche Mode-dala, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, ifjúsági fórumot tartanak Egerben, évet értékeltek a hevesi polgárőrök. Jönnek a részletek Török Mónikától. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozna az új KRESZ tervezete, ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitás és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A város vezetőivel és intézményvezetőkkel találkozhatnak az EGRI fiatalok csütörtökön a Városi Ifjúsági Fórumon. Eger közösségi oldalán tudották, hogy az Urániai Fipont és közösségi térben rendezett eseményre minden egri lakóhelyű vagy Egerben tanuló fiatalt várnak. A résztvevők elmondhatják véleményüket, felvethetik javaslataikat és közvetlenül kérdezhetnek a döntéshozóktól is. A fórumon egyebek mellett a mentális egészség, a közbiztonság, a közlekedés, a szórakozási lehetőségek, a diákmunka és a Fiatalok utcája program kerül napirendre. A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség a Verpeléti Közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334 000 szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli szél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Verpelét határában található, az a jellegtelennek tűnő, csonka gula formájú domb, ami az országban egyedülálló, de az egész térségben is ritkaság számba menő, eredeti épségében megmaradt vulkáni kúp. Ez a verpeléti várhegy, és valaha állt itt egy várszerű erődítmény is, az osztrákok innen zúdítottak tüzet a magyarokra az 1849-es csatában. A 20. század elején a környékbeliek a vár elbontása, vagyis a köveinek széthurcolása után tárták fel a vulkáni kúpot. A magyar vulkán egy úgynevezett parazita vulkán, más néven járulékos kráter, vagyis nem itt volt az első láva csatorna, hanem egy meglévő vulkán oldalából nőtt ki. A verpeléti várhegy 1975-ben természetvédelmi védettséget kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, munkai bölcsöde az Egri kórházban, csalással vittem milliós árut. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomonkövetése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Munkai bölcsöde kialakítása kezdődött meg a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Honlapjukon számoltak be róla, hogy a fejlesztésre az intézmény több mint 66 millió forint támogatást nyert. A nővérszálló földszintjén egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes bölcsöde jön létre, ahol csoportszobákat, öltözőket és kiszolgáló helységeket alakítanak ki, a közelben pedig játszóutvar is épül. A kivitelezéssel párhuzamosan megkezdődött a bölcsödevezető és a gondozók kiválasztása is. A projekt 4 új munkahelyet teremt az intézményben. Több mint 3 millió forint értékű építőanyagot vitt el fizetés nélkül egy férfi egy 60-i áruházból. A heol.hu azt írja, a férfi márciusban összesen 14 alkalommal jelent meg az üzletben, és azt állította az eladóknak, hogy más megbízásából jár el. A dolgozók ennek alapján csempéket, burkolóanyagokat, szanitereket, gipszkartont és festékeket készítettek össze számára, amelyeket szállító levéllel vitt el, de nem fizetett értük. A megszerzett árut később értékesítette. A kárból közel 1 millió forint megtérült. A csalás miatt a bíróság letöltendő szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte, a férfi fellebbezett. Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli eszél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes, készül Shaggy, és jön az Aesop Bass is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9, kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rakó

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A Heves megyei rendőrfőkapitány lett az országos vezető, díjazták a Lenkei iskolát, sokat süt a nap. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjét nevezte ki Magyarország új országos rendőrfőkapitányává a köztársasági elnök. Az egerhírek.hu azt írja, Mecser Tamás június 1-től tölti be a tisztséget, a rendőri vezető 2022. szeptembere óta irányította a vármegyei rendőrfőkapitányságot, ezt megelőzően több vezető beosztásban is dolgozott, Borsod-Apahój-Zemplén vármegyében. Mecser Tamás 1988-ban kezdte szolgálatát a rendőrségnél pályafutása során elsősorban a bűnügyi területen szerzett tapasztalatot. Rangos elismeréssel zárja a tanévet az Egri Lenkei János Általános Iskola, írja a heo.hu. Az intézmény elnyerte a Simonyi Serleget a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen végzett tehetséggondozó munkájáért. Az iskola tanulói az idei tanévben több országos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek, köztük a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Lociános szövegértési és helyesírási versenyen, a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyen, a nyelvész versenyen és a tudásbajnokságon. Az intézmény szerint a díj és a versenyeredmények a diákok teljesítményét, valamint a tehetséggondozó munka eredményességét is bizonyítják. Több betegséget is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók a Lyme-kór, mondta rádiónknak Sticker János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípést követően a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli szél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 9-én kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. Ma 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. ...63 éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő, és 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni. 0620 55 55 155. A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége, aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9. kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, ifjúsági fórumot tartanak Egerben, évet értékeltek a hevesi polgárőrök. Jönnek a részletek Török Mónikától. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozna az új KRESZ tervezete, ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitás és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: A város vezetőivel és intézményvezetőkkel találkozhatnak az egri fiatalok csütörtökön a Városi Ifjúsági Fórumon. Eger közösségi oldalán tudatták, hogy az Uránia ifi pont és közösségi térben rendezett eseményre minden egri lakóhelyű vagy Egerben tanuló fiatalt várnak. A résztvevők elmondhatják véleményüket, felvethetik javaslataikat és közvetlenül kérdezhetnek a döntéshozóktól is. A fórumon egyebek mellett a mentális egészség, a közbiztonság, a közlekedés, a szórakozási lehetőségek, a diákmunka és a Fiatalok utcája program kerül napirendre. A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség a Verpeléti Közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334 000 szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli eszél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek
1: felé. Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620-55-55-155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Rihanna kezd az SOS-szel!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék még mindig, nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt. De nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, gomoly felhős idő lesz a közeledő front előtt. 30 fok körüli maximum, főleg nyugaton, északnyugaton már egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, aztán holnap jön a front, csütörtökön például már alig lesz csak 19 fok. Most pedig egy kis ízelítő a hírek utáni zenéből, és ízelítő a ma este hangulatából, hiszen keddenként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen punky slágerei szólnak mixben, a Night Shift házigazdájától 6-tól Whiteboytól, 7-től pedig DJ Hangyától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, munkai bölcsöde az EGRI kórházban, csalással vittem milliós árut. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Munkai bölcsöde kialakítása kezdődött meg a Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézetben. Honlapjukon számoltak be róla, hogy a fejlesztésre az intézmény több mint 66 millió forint támogatást nyert. A nővérszálló földszintjén egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes bölcsöde jön létre, ahol csoportszobákat, öltözőket és kiszolgáló helységeket alakítanak ki, a közelben pedig játszóudvar is épül. A kivitelezéssel párhuzamosan megkezdődött a bölcsödevezető és a gondozók kiválasztása is. A projekt 4 új munkahelyet teremt az intézményben. Több mint 3 millió forint értékű építőanyagot vitt el fizetés nélkül egy férfi egy 60-i áruházból. A heol.hu azt írja, a férfi márciusban összesen 14 alkalommal jelent meg az üzletben, és azt állította az eladóknak, hogy más megbízásából jár el. A dolgozók ennek alapján csempéket, burkolóanyagokat, szanitereket, gipszkartont és festékeket készítettek össze számára, amelyeket szállítólevéllel vitt el, de nem fizetett értük. A megszerzett árut később értékesítette. A kárból közel 1 millió forint megtérült. A csalás miatt a bíróság letöltendő szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte, a férfi fellebbezett. Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli szél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai toplistáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi szerelem, amely június 5-én debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd 9 után. Hazai!
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak barna.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajz kutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekid mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A Heves megyei rendőrfőkapitány lett az országos vezető, díjazták a Lenkei iskolát, sokat csitanak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjét nevezte ki Magyarország új országos rendőrfőkapitányává a köztársasági elnök. Az egerhírek.hu azt írja, Mecser Tamás június 1-től tölti be a tisztséget. A rendőri vezető 2022. szeptembere óta irányította a vármegyei rendőrfőkapitányságot. Ezt megelőzően több vezető beosztásban is dolgozott, Borsod-Apaújszemplén vármegyében. Mecser Tamás 1988-ban kezdte szolgálat a rendőrségnél pályafutása során elsősorban a bűnügyi területen szerzett tapasztalatot. Rangos elismeréssel zárja a tanévet az Egri Lenkei János Általános Iskola, írja a heo.hu. Az intézmény elnyerte a Simonyi Serleget, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen végzett tehetséggondozó munkájáért. Az iskola tanulói az idei tanévben több országos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek, köztük a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Lociános szövegértési és helyesírási versenyen, a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyen, a nyelvész versenyen és a tudásbajnokságon. Az intézmény szerint a díj és a versenyeredmények a diákok teljesítményét, valamint a tehetséggondozó munka eredményességét is bizonyítják. Több betegséget is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agybelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók a Lyme-kór, mondta rádiónknak Sticker János, az NNGK biológusa.
3: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancscsípést követően a kullancscsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli eszél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Respect, Spike klasszikusa, vagy a Gabriel féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként. 4 lassan 5 perccel múlt 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedd reggel, itt a Besten.
1: Best FM,

0: Best FM a legjobb zenék. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kameleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentehez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez. Jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Western.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and... És ha már itt vagy... Táncolj, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, ifjúsági fórumot tartanak Egerben, évet értékeltek a hevesi polgárőrök. Jönnek a részletek Török Mónikától. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozna az új KRESZ tervezete, ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitás és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A város vezetőivel és intézményvezetőkkel találkozhatnak az EGRI fiatalok csütörtökön a Városi Ifjúsági Fórumon. Eger közösségi oldalán tudották, hogy az Uránia IFI pont és közösségi térben rendezett eseményre minden egri lakóhelyű vagy Egerben tanuló fiatalt várnak. A résztvevők elmondhatják véleményüket, felvethetik javaslataikat és közvetlenül kérdezhetnek a döntéshozóktól is. A fórumon egyebek mellett a mentális egészség, a közbiztonság, a közlekedés, a szórakozási lehetőségek, a diákmunka és a Fiatalok utcája program kerül napirendre. A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség a Verpeléti Közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334 ezer szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. Az időjárásról. Napközben csak néhány felhő lehet az égen, a napsütésé lesz a főszerep, és a déli órákban magas UV-sugárzással kell számolni. Mérsékelt helyenként élénk lehet a déli szél. Egerben makár 28 fokig is felmelegedhet a levegő. Az esti óráktól átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan csapadék is érkezhet. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakme című dala, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!
0: Best

Ezt a FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betétdalával Christina Aguilera jön. Car wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: Best FM, a legjobb zenék a reggeli M0-as 89 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bag és 60 között az átterelt sávban dolgoznak, a 48-as és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es főúton Pápa és Nyárád között, a 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Wolf Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Jön ugyanis a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig leszel.
0: És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Mindjárt 11 óra a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamosenergia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna, vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai, Whitney Houston és George Michael, If I Told You That, 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomroy is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt, mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-ás csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt dél jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyómedrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzát. Megzavarása, vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor-zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or Never.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenéjék. Szép délután mindenkinek. Csodálatos ez a kedd. Meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek. Egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel üsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain. Itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorvágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támad. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel, később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel, na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat, maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat, de a Moloko dala semmiképp. Jön a The Time Is Now, itt lesz Inna is, és a Hát jön Charlie is, és a mindenki valaki. Most pedig a Gassif indítja az órát, Move in the Right Direction. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató? Vagy melyik az a hang, inkább itt teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket? 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk, na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620 55 55 155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizafogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délutánt kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a VL döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol, de kb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a Horelight to You, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Anne Lee is és a Two Times, na az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az esőcseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mint hogyha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik. Jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön A Would I Lie To You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél. Baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban, a 18-as kilométernél a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, munkai bölcsöde az Egri kórházban, csalással vittem milliós árut. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Munkai bölcsöde kialakítása kezdődött meg a Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézetben. Honlapjukon számoltak be róla, hogy a fejlesztésre az intézmény több mint 66 millió forint támogatást nyert. A nővérszálló földszintjén egy kétcsoportos, összesen 16 férőhelyes bölcsöde jön létre, ahol csoportszobákat, öltözőket és kiszolgáló helységeket alakítanak ki, a közelben pedig játszóudvar is épül. A kivitelezéssel párhuzamosan megkezdődött a bölcsödevezető és a gondozók kiválasztása is. A projekt 4 új munkahelyet teremt az intézményben. Több mint 3 millió forint értékű építőanyagot vitt el fizetés nélkül egy férfi egy 60-i áruházból. A heol.hu azt írja, a férfi márciusban összesen 14 alkalommal jelent meg az üzletben, és azt állította az eladóknak, hogy más megbízásából jár el. A dolgozók ennek alapján csempéket, burkolóanyagokat, szanitereket, gipszkartont és festékeket készítettek össze számára, amelyeket szállító levéllel vitt el, de nem fizetett értük. A megszerzett árut később értékesítette. A kárból közel 1 millió forint megtérült. A csalás miatt a bíróság letöltendő szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra ítélte, a férfi fellebbezett. Pár szóban az időjárásról. Az esti órákban megnövekszik a felhőzet, és Egerben, illetve a környékben is számíthatunk csapadékra. Este 21, míg hajnalban 17 fok valószínű. Holnap változékony időre van kilátás, elszórta jöhet majd csapadék, főként a délutáni óráktól kezdve. Az északi, illetve a keletire forduló szél általában gyenge marad. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, nagyszerű kedd délután kívánok mindenkinek, igazi nyári időnk van, pontosan 15 óra, a mikrofonnál ma Rolicek Judit magyar hangja, Szávai Richard lesz a következő 3 órában, én hozom majd a hasznos egri információkat és játszom a legnagyobb Best FM kedvenceket. Már is kezdünk Arassal és Rebekával, ez a Temptation, itt a Besten.
4: 100,7 Best FM.

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello, Eger! Június 19-én, azaz a tanév utolsó napján különleges kezdeményezés indul Egerben, megnyílik ugyanis a Fiatalok utcája, a Krakerház, a Volt Ifjúsági Ház és az Uránia Ifi Pont közösségi tér között. A Dr. Sándor Imre utca ezen a napon és a tervek szerint a jövőben is a fiatalokról szól majd. A program célja, hogy a Dr. Sándor Imre utca a fiatalok találkozási pontjává váljon, ahol ők maguk tölthetik meg tartalommal a közteret. A nyitónap egybeesik a kábítószerfogyasztás elleni küzdelem világnapjával is, ezért az aktuális világnaphoz kapcsolódó tartalmak is megjelennek majd a programok között. A szervezők ugyanakkor könnyed, közösségépítő eseményekkel is készülnek majd. A Fiatalok utcáján többek között lesz lelkinyugalmat adó kávéház, szelfikapu, kézműves pont, jógaóra, látvány, festés és utcabár is. A programok már délelőtt elkezdődnek, a hivatalos megnyitót pedig 16 órakor tartják. Az utca kulcsát jelképesen Wagner Ákos Eger polgármestere adja majd át a fiataloknak. A megnyitón köszöntőt mond Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja, Szilágyi Rudolfa, az EKKE Média és Design Intézetének oktatója, valamint a Városi Diáktanács tagjai is. A szervezők arra biztatják a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt a programon, foglalják el a teret, és töltsék meg élettel, ötletekkel, jó hangulatokkal a Fiatalok utcáját. A kezdeményezés jövőjéről már a június 11-i Városi Ifjúsági Fórumon is lehet majd ötletelni, ahol a résztvevők elmondhatják javaslataikat arról, hogy milyen tartalommal, programokkal és közösségi eseményekkel lehetne megtölteni a Dr. Sándor Imre utcát a következő időszakban. Fiatalok utcája tehát június 19-én nyitás az egri belvárosban, a Dr. Sándor Imre utcában. Mi pedig most nyitunk a nyár felé, teljes melszélességgel jön a Sziblak és a Summer Time itt a Besten. Hello Eger, csodás délutánt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Vagy nekem ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Micsoda vérpestítő nyári slágerek voltak a Salome de Bahia, ez volt az Outro Logár 15 óra és 47 perckor itt a Besten. Ami a közlekedési helyzetet illeti Egerben, egy fokkal sem lett jobb. Jelen pillanatban ugyanis már a GMS környékén is fölmarták az utat. Ez a helyzet a Rákóczi út legnagyobb részen, ott is javában tart az útépítés, a viadukt és a bevásárlóközpontok között, valamint Felnémeten, úgy szintén a Vörösmarty úton is dolgoznak, valamint nagyjából ugyanez a helyzet Eger, Szolók és Noszvaj irányába is, tehát az útépítések korszakát éljük. Hát nem szerencsés jelen pillanatban autóval közlekedni Egerben, ugye itt a csúcsforgalom is ráadásul, úgyhogy mindenkitől nyugalmat kérünk, próbálj meg megőrizni a nyugalmát, tudom, hogy ez szinte lehetetlen, de azért törekedjünk rá, és küldjenek nekünk közlekedési információkat, akár a dugóban ülve, akár bármi olyan helyzetet látnak, hallanak, tapasztalnak, ami említésre érdemes, jöhetnek ezek az infók 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra. Lehet, hogy egy kicsit sovány vigasz, de én azért próbálok jó kis nyugtató nyári slágereket játszani a folytatásban is itt a Besten. Már is Geszti és Péter Fübori újdonsága pörög, ez a Csak te meg én. Csodás délután mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A Heves megyei rendőrfőkapitány lett az országos vezető. Díjazták a Lenkei iskolát, sokat süt a nap. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjét nevezte ki Magyarország új országos rendőrfőkapitányává a köztársasági elnök. Az egerhírek.hu azt írja, Mecser Tamás június 1-től tölti be a tisztséget. A rendőri vezető 2022. szeptembere óta irányította a vármegyei rendőrfőkapitányságot. Ezt megelőzően több vezető beosztásban is dolgozott, Borsod-Apaújszemplén vármegyében. Mecser Tamás 1988-ban kezdte szolgálatát a rendőrségnél pályafutása során elsősorban a bűnügyi területen szerzett tapasztalatot. Rangos elismeréssel zárja a tanévet az Egri Lenkei János Általános Iskola, írja a heo.hu. Az intézmény elnyerte a Simonyi Serleget, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen végzett tehetséggondozó munkájáért. Az iskola tanulói az idei tanévben több országos megmérettetésen is sikeresen szerepeltek, köztük a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Lociános szövegértési és helyesírási versenyen, a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyen, a nyelvész versenyen és a tudásbajnokságon. Az intézmény szerint a díj és a versenyeredmények a diákok teljesítményét, valamint a tehetséggondozó munka eredményességét is bizonyítják. Több betegséget is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agybelül gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók a Lyme-kór, mondta rádiónknak Sticker János, az NNGK biológusa.
3: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: Pár szóban az időjárásról. Az esti órákban megnövekszik a felhőzet, és Egerben, illetve a környékben is számíthatunk csapadékra. Este 21, míg hajnalban 17 fok valószínű. Holnap változékony időre van kilátás, elszórtan jöhet majd csapadék, főként a délutáni óráktól kezdve. Az északi, illetve a keletire forduló szél általában gyenge marad. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. 16 óra után 3 perccel a mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják. Ebben az órában is hasznos infók a Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. A Mocsári utcában sebességet mérnek egy rendőrautóból, nemrégiben Judittól kaptuk az infót óvatosan arrafelé. ATV és a Summer nyitja az órát.
1: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zene.

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. A tavalyi nagy siker után Eger idén is csatlakozik az ország egyik legnagyobb szabadidő sporteseményéhez, a mozgás éjszakájához. Június 12-én pénteken 18 órától egészen az éjszakában nyúlóan várják a mozogni vágyókat több helyszínen is. Az esemény célja, hogy minél többen próbáljanak ki különböző mozgásformákat, fedezzék fel a sport közösségépítő erejét, és töltsenek el egy lendületes, aktív estét szeretett városunkban, Egerben. A programok 18 órától indulnak, és több helyszínen egészen az éjszakában nyúlóan várják az érdeklődőket. A mozgás éjszakája EGRI programjainak központi helyszínei között lesz a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tibor városi stadion, valamint a városon áthaladó 15 kilométeres éjszakai kerékpár túra útvonala is. A kínálat rendkívül sokszínű lesz, a résztvevők többek között kipróbálhatják a street workoutot, a streetballt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugráló kötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitnesst, a trambulint, valamint különböző táncos és aerobik programokat is. A küzdősportok kedvelői sem maradnak program nélkül, lesz birkózás, cselgáncs, ökölvívás, karate, thaibox, aikido és kempó bemutató, illetve kipróbálási lehetőség is. A csarnok előterében parasportokkal, vöröskeresztes programokkal, tagbollal, asztali tenisszel és tájfutással is készülnek a szervezők. A hivatalos megnyitó 19 órától tartják majd a Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol közös flashmobbal és ugráló kötélsóval várják az estére érkezőket. A program egyik látványos eleme lesz a 21 órakor kezdődő fáklyás futás és Nordic Walking az Érsekkertből a Szökőkúttól indulva. Az Érsekkert játszóterétől 19 óra 30 perckor indul majd a 15 kilométeres éjszakai kerékpáros felvonulás, amely Eger utcáin halad majd végig. A programok ingyenesen látogathatók, ugyanakkor a részvételhez a regisztráció szükséges a mozgásészakája.hu weboldalon. A szervezők minden korosztályt várnak, azokat is, akik rendszeresen sportolnak, és azokat is, akik most próbálnak ki valami újat. A mozgás éjszakája jó lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők közösségben, jó hangulatban többféle mozgás formát megismerve töltsenek el egy aktív nyári estét itt Egerben. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, tehát mozgás éjszakája június 12-én itt Egerben. Mindenkinek jó mozgást és jó szórakozást is kívánunk egyben. Ami pedig a zenei folytatást illeti, a szuperhíróval megyünk tovább, mindjárt itt az utolsó boldog nyár a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, nagyszerű kedd délután kívánok mindenkinek. Együttérzésem az autóban, tömegközlekedési eszközökön vagy egyéb járműveken utazóknak. Itt a városban közlekedve nem egyszerű a helyzet, és ez még hosszú hetekig így marad. Dolgoznak ugye a négy sávos jelentős szakaszán, aztán ugye a hármas iskola GMS környékén is már fölmarták az utat, Tetemvár utca, Noszvaj felé, Elgerszalók felé. Szóval nem egyszerű, ezeket már ismerjük, azt viszont még eddig nem tudtuk, hogy a Mocsári úton is sebességet mérnek, tehát itt a Súranó pályán is ott vannak a rendőrök, legalábbis Judit nevű hallgatónk látott ott egy rendőrautót parkolni, ami nagy valószínűséggel a sebességet méri, tehát itt Egerben a Mocsári úton, valamint van egy információnk az M3-as autópályáról is, ott a Reketty és pihenőhelynél mérnek rögtön az M25 felhajtó után, óvatosan, türelmesen, figyelmesen, ha pedig van közlekedési info, jöhet 0620 355 65 55, én pedig játszom Whitney Houston nagyszerű slágerét, az a Step by Step itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, ifjúsági fórumot tartanak Egerben, évet értékeltek a hevesi polgárőrök. Jönnek a részletek Török Mónikától. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, vagyis a sáv szűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozna az új KRESZ tervezete, ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitás és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: A város vezetőivel és intézményvezetőkkel találkozhatnak az EGRI fiatalok csütörtökön a Városi Ifjúsági Fórumon. Eger közösségi oldalán tudották, hogy az Uránia IFI pont és közösségi térben rendezett eseményre minden egri lakóhelyű vagy Egerben tanuló fiatalt várnak. A résztvevők elmondhatják véleményüket, felvethetik javaslataikat és közvetlenül kérdezhetnek a döntéshozóktól is. A fórumon egyebek mellett a mentális egészség, a közbiztonság, a közlekedés, a szórakozási lehetőségek, a diákmunka és a Fiatalok utcája program kerül napirendre. A tavalyi eredményekről és az elmúlt 5 év tapasztalatairól számolt be a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség a Verpeléti Közgyűlésén. A heo.hu összegzése szerint az évértékelésen elhangzott, hogy a polgárőrök 2025-ben több mint 334.000 szolgálati órát teljesítettek, emellett gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint drogprevenciós programokban is részt vettek és segítették a rendőrség munkáját. A beszámoló szerint az elmúlt években 13 új polgárőr egyesület alakult a vármegyében, így jelenleg 108 szervezet működik Hevesben. A vezetés ugyanakkor továbbra is kihívásnak tartja a fiatalok bevonását és a létszám növelését. Pár szóban az időjárásról. Az esti órákban megnövekszik a felhőzet, és Egerben, illetve a környékben is számíthatunk csapadékra. Este 21, míg hajnalban 17 fok valószínű. Holnap változékony időre van kilátás, elszórtan jöhet majd csapadék, főként a délutáni óráktól kezdve. Az északi, illetve a keletire forduló szél általában gyenge marad. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás kedd délután, Eger 17 óra után vagyunk, 4 perccel a mikrofonnál Szávolja Richárdot hallják. Kevesebb mint 1 óra és indul a Night Shift a White Boy-ékkal és nagyszerű funky mixekkel. De addig is fontosabb egri információk és a legnagyobb belső slágerek szólnak szépen egymás után. Már is jön Kim Mazel, ez a Young Hearts Run Free, a Best-en.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 98,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes kert délutánt kívánok mindenkinek, egy program ajánlóval megyünk tovább. A Bródy Sándor Könyvtár és a Harlekin Báb Színház együttműködésének ugyanis újabb állomásaként június 10-én ismét Baba Színházi előadást láthatnak a családok a könyvtárban. A közös program sorozat imáron 10. alkalmához érkezik szerdán, azaz holnap. A két egri kulturális intézmény hosszú évek óta ápol szoros szakmai kapcsolatot, ennek egyik különösen sikeres fejezete pedig 2023 elején kezdődött. A Harlekin Báb Színház akkor az energiaválság okozta nehézségek miatt ideiglenesen kénytelen volt elhagyni saját épületét, a Bródy Sándor Könyvtár pedig befogadó intézményként ajánlotta fel tereit a legkisebb korosztálynak szóló Baba Színházi előadások számára. A kezdeményezés természetes találkozási pontot jelentett a két intézmény között, hiszen a könyvtár is kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekes családokra. Rendszeresen szervez mondókázós, játékos foglalkozásokat, amelynek célja, hogy már a legkorábbi életkorban közel hozzák a gyerekekhez az irodalom és a művészetek világát. Az első közös Baba Színházi előadásra 2023. február 17-én került sor, amikor a családok a Körös Körül című produkciót láthatták a könyvtárban. A program azóta is töretlen népszerűségnek örvend, és immáron 10. alkalommal találkozhatnak a legapróbb olvasók és szüleik a Harlekin Báb Színház különleges előadásaival a Bródy Sándor Könyvtárban. Az együttműködés arra is rámutatott, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a csecsemőknek és a kisgyermekeknek szóló kulturális programokra. A Baba Színház a közös élmény, a zene, a mozgás és a vizuális ingerek segítségével kínál első művészeti találkozásokat a legkisebbek számára. A 10. Baba Színházi előadás június 10-én holnap szerdán 10 órakor kezdődik a könyvtár központi épületének Bródy szalonjában. Az előadás előtt kerül sor az együttműködési megállapodás aláírására, amelyen részt vesz Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója, és Szűcs Réka, a Harlekin Báb Színház igazgatója. További információk az előadásról a www.harlekin.hu weboldalon érhetőek el. Jó szórakozást kívánunk a legkisebbeknek és a szüleiknek is. Nálunk pedig a Well Hello érkezik, jön a Szapuver, meg a Best kedvencek között. Hello Eger, csodás délutánt mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek. Robok felénk a hideg front, viharos szerda elé nézünk. Akár tetőt is bonthat a szél, és diónyi jég is eshet a zivatarokból, írják a meteorológusok legfrissebb közleményükben. Ugyanis holnap napközben eleinte elszórtan alakulhatnak ki zivatarok a Dunától keletre, itt felénk, illetve a Duna vonalában, amik között hevesebb viharok is kialakulhatnak majd. Az igazi fekete leves azonban az esti, késő esti órákban érkezhet. Nyugat-délnyugat felől egy kiterjedt rendszerbe szerveződő zivatarlánc érheti el a Dunántúlt, amely észak-kelet felé, tehát felénk halad, és ehhez heves kísérő jelenségek is társulhatnak. A Hungaromet már 3 megyére is narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki, de nem kizárt, hogy akár holnap még a piros riasztást is elrendelhetik heves zivatarokra. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég és 100 km/órás szélvihar is benne van a kalapban. Az ivatarok bevonulásával az alábbi veszélyes jelenségekre kell felkészülni: felhőszakadás, lokálisan több helyen 30-40, néhol akár 50 cm meghaladó csapadékkal, szélviharra is számíthatunk, zivatarok környezetében 100 km/órát meghaladó széllökésekkel, és sajnos nagyméretű jégre is, 1-2 cm, és elsősorban a déli-délnyugati megyékben akár diónyi nagyságú jégek is hullhatnak, de hát itt felénk is előfordulhat ez sajnos. A legkritikusabb időszak pedig szerda este és éjszaka lehet, úgyhogy érdemes nagyon odafigyelni mostantól kezdve a meteorológiai előrejelzésekre, és figyelgetni akár a telefonunk applikációit, ilyen mindenféle előrejelző applikációkat, meg bizony meglehetősen mozgalmasnak ígérkezik holnaptól az időjárás, és ez sajnos nem tréfa tárgya. Mint ahogy az sem, hogy el kell búcsúzzam önöktől, az elmúlt 3 órában Szávolyi Richárdot hallották, most jön a Night Shift White Boy-kör, és mivel kedven, ezért White Boy mai vendége Hangya lesz. Mi pedig legközelebb pénteken találkozhatunk ugyanitt ugyanekkor, holnap pedig Rolicek Judit várja önöket. Minden jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkár mérséklésre, tiszavirágzás, ne zavarjuk a kérészeket.

0: köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
1: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
0: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounged és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0625555155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

És ha már hangja, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

minden este. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassú volt az infláció májusban. Elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt. Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott. Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban, holnap hideg front érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kisbusz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: George Michael 2023-ban már csak posztumusz kaphatta meg a rock and roll hírességek csarnokába történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-al, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kívbe lépkednek, sőt, május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a Boogie

Best FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: boldog távol.
1: Best FM a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioliddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barnának itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. Say yo, shot.

csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarénához. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat, csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Bez, és az Alané!

Next FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best Time.

Rest FM a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával, az Éjjel ott várok rád, dal a Mango Rise.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és jön a vadonatúj Madonna nagy lemez. Július 3-a megjelenés dátum, a Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyújt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is. Az I Feel So Free, a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül, és ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmben. Például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tati Brient alakító színésznő Gwendolyn Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal, hit a Best-en.

Rest FM, a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén-nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Ja, Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.